hangja még az állnál jobb, ami egy kicsit ebben a dramatikus helyzetben vagy már jobb. De a kábel, most a hivatalos, hogy csak egy pár